0: siiste Eesti. Mine iits! Pandeći, furs!
1: Suvelic!
0: Viste, kuras, drugo pakovat!